0: Csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a hormuzi szorost, a világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolaj származékokból.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalászkampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliség ráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliségi ráta jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalászkampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket. Egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelést már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Médiafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az Economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a Hormuzi szorost, a világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolaj származékokból.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete. Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is hosszú Sanyi. És hát mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a PlusFM.ro oldalon, valamint a PlusFM-es applikációnkon keresztül is. Július 2-a csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes ezúttal is velünk tartani.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AM+FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. De hát kötelezővé tennék az egységes egyenruha viselését az állami iskolákban. A kezdeményezők úgy látják, hogy ez segíthetne csökkenteni a diákok közötti vagyoni különbségek látványos megjelenését, és visszaszoríthatná azokat a csúfolódásokat vagy kiközösítéseket, amelyek sokszor éppen az öltözködés miatt alakulnak ki. Érdekelne is, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Erre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, kérjetek, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert én addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok ma például azzal kapcsolatban, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy kötelezővé tennék az egységes egyenruha viselését az állami iskolákban. És a kötelező iskolai egyenruha bevezetése egy olyan összetett pedagógiai és társadalmi kérdés, amelynek megvannak a maga vitathatatlan előnyei, de komoly aggályokat is felvet. Az egyenruha mellett szóló érvek a kezdeményezők szempontjából a következők. A legfőbb érv, hogy vizuálisan eltünteti a vagyoni különbségeket, nem a márkás ruhák vagy a drága cipők határozzák meg a diákok megítélését, csökkentve ezáltal a társadalmi szakadékokat. Aztán ezzel elméletileg csökken az öltözék miatt történő gúnyolódás, növelve az egyenlőséget, visszaszorítva ezáltal a kiközösítést. Az egyenruha növeli az összetartozás érzését és azonosítja a diákot az intézménnyel. A bevezetésnek persze vannak árnyoldalai és kihívásai, és az ugyanis meglehetősen korlátozza az önkifejezést. Sokan, különösen a felsőbb évfolyamosok úgy érzik, hogy az egyenruha elnyeli az egyéniségüket, az önkifejezés szabadságát, de a formaruha beszerzése és cseréje, ahogyan azt a romániai törvénytervezetnél is vitatják, jelentős kiadást is jelenthet a szülőknek, különösen a több gyermekes családok esetében. Pszichológusok és oktatási szakemberek gyakran rámutatnak arra, hogy a kiközösítés sokkal mélyebb gyökerekből származik, például iskolai teljesítmény, viselkedés, online zaklatás, így az egyenruha önmagában nem garantálja a bántalmazások megszűnését. De érdekelne a ti véleményetek is a témában, úgyhogy osszátok meg velem bátran, én pedig osztogatom cserébe.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Üdvözletektek! 6 óra 28 perckor ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy kötelezővé tennék az egységes egyenruha viselését az állami iskolákban. Bár szándék nemes, a kirekesztés és a feszültségek csökkentése, a teljes uniformizálás sokszor ellenállás szül a diákok körében. Egy kompromisszumos, sok helyen jól működő megoldás lehet a laza iskolai dress code, például az iskola színeinek viselése, vagy az iskolai nyakkendő, sál, logózott pulóver, amely az összetartozást jelképezi, de teret hagy a fiatalok egyéni öltözködésének is. Érdekelne természetesen, hogy ti hogyan látjátok, mit szóltok ahhoz, hogy kötelezővé tennék itt Romániában az egységes egyenruha viselését az állami iskolákban. Van kint a Facebookon egy bejegyzés is ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményeteket, pedig továbbra is a legkiváló slágerekkel igyekszem édesíteni a napotokat, úgyhogy érkezik is a Sugar, a Maroon 5 2015-ös dala.

A szeretem, és hát az idő is, legalábbis a hőmérsékletek tekintetében kezd egyre inkább szeretemmé válni, ugyanis hát megérkezett egy enyhébb lehűlés, ami most jelen pillanatban azt jelenti, hogy 23 fok körül mérhetünk így a hajnali órákban, napi maximumként pedig olyan 28-29 fok körül fogunk a délután folyamán. Persze többnyire felhős égbolt mellett, és csapadékra is kell számítani. Leginkább a délután folyamán várható eső, egy kevéske viharral is vegyítve, ami hát nyilván ugye aminek a mértéke majd szerintem területenként vagy térségenként változni fog, tehát nem biztos, hogy a város minden pontján érzékelhető lesz ez, de az biztos, hogy az eső maga az igen, az várható, sőt, még várat környékén is kell erre számítani, úgyhogy erre feltétlenül készüljetek, és arra is, hogy egy gyenge hidegfronti hatás is terheli még ma a szervezetünket. Az, hogy most mennyire terheli az utakat, forgalom, azt nem tudom, mert ezzel kapcsolatban nem kaptam még tőletek infókat, úgyhogy abból indulok ki, ami ilyenkor általános, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, én pedig adom cserébe most is a legjobb zenéket.

6 óra 44 perc a Hollywood Nagyvárad, az előbbi Dante Thomas és Press Michael dal is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plus FM-en halljátok a legjobb zenéket, és a titeket érintő leglényegesebb infókat is természetesen, mint például egy szecessziós elemekkel díszített villamos is csilingel ezúttal a Nagyvárad utcáin. A jármű a helyi közszállítási vállalat és az Emmanuel Gosdó elméleti líceum közös kreatív projektje. Célja a városi revitalizáció, a környezetbarát közlekedés népszerűsítése és a fiatalok bevonása a közösségi életbe. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a villamos július 1-én szerdán hagyta el a kocsiszint és tett meg egy kört oda-vissza a Szent László térig. A következő időszakban több viszonylaton is fog közlekedni, így közelebbről is megcsodálhatják nem csak a váradi utasok, hanem a turisták is. A művészi beavatkozás tulajdonképpen abból állt, hogy egy régi Tátra villamos karosszériájára a szecessziós stílusra jellemző a természetből ihletett dekorációkat festettek gosdús diákok az oteli depójában. Több órán keresztül dolgoztak, miközben 25 liter festékanyagot használtak fel. A kezdeményezés több a privát szférában tevékenykedő partner is támogat, és amúgy természetesen mi is üdvözöljük, és persze ezért a csodálatos kreálmányért cserébe a legnagyobb slágereket is adjuk.

Üdvözlet nektek, 6 óra 52 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, hogy ti mit szóltak ahhoz, hogy kötelezővé tennék az egységes egyenruha viselését az állami iskolákban. Magyar János azt írja, még alig kezdődött el a vakáció, és már ezzel stresszelitek a szülőket. Szerintem meg azt fogja megterhelni a családokat, ha megvetetik az uniformist. Különben, ahogy látom, lassan, de biztosan visszatérünk a komcsi korszakba. Karszám ellenőrző, a lányoknak hajpánt, a fiúknak rövid haj, pocsékvilág volt, de úgy látszik, hogy egyeseknek tetszett, és nosztalgiából visszahoznák azokat az időket. Aztán Kolár Tímea is kommentelt, már régóta kötelező az egyenruha viselése a sulikban, vagyis mióta a fiam sulizik, azóta egyenruhát viselt. Szerintem jó ötlet. Szerintem megírd már meg, hogy ez melyik iskola, mert mi nem tudunk arról, hogy mindenhol egységes lenne, hogy egyenruha kell. Aztán Dalos Aranka is kommentelt, el sem kellett volna törölni az egyenruha használatát, esetleg minden iskola döntse el a modellt, hogy lehessen megkülönböztetni ki Adis, ki Eminescus és így tovább. Anyum idején is így volt és szép volt. Aztán Csiki Pál is írt, mekkora hülyeség ez? Ez ma már nem működne, mintha nem látnák ki, milyen autóból száll ki, akkor tegyék egységesé azt is. Aztán Lucia Marin is írt, miért is ne? Ezt nagyon jól meg lehet oldani a fiatalok igényére is, minden iskola kiválasztaná az ő iskoláját képviselő ruhát, csak az a baj, hogy a módosabbak nem tudnák bemutatni a ruhatárukat, ami kiverni náluk a biztosítékot. Aztán Szász Roland is kommentelt, még mindig felületesen oldanák meg a dolgokat, előkapja az utolsó generációs telefont, s Isten, Isten, a problémákat gyökeresen kell kezelni, rengeteg jó példa van a világon, még innoválniuk sem kell, gyökeres változásokra van szükség, és nem megszorítások címén, hanem jó lenne innoválni, de ezt tudom, ez a kontinens már nem híve az ilyesminek, de ez más téma már. Aztán Talud Zsuzsa is írt, nekem tetszik az ötlet, igaz, nekem már nincsenek iskolás gyerekeim, hogy viseljék, de az ötlet az nem rossz, valahogy így egyelő.

Tűnik mindenki, ha van egyenruha, de szerintem már egyes iskolákban van is, ha jól tudom. De melyik ez az iskola? Áruljátok már el, mert én tényleg nem tudom. Mikor én gyerek voltam, akkor is volt egyenruha, hű de rég volt, talán igaz sem volt. Aztán Bodán Anna Mária azt írja, hogy nagyon helyes, én is így jártam iskolába, egyenruha, rövidhaj, Kordel utca, nem volt ezzel semmi baj. Aztán Horszel József is ilyet régen is volt, lehetne most is, de legyen a tanároknak is, mutassanak példát, akár parlamentben is. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok.

kocos kis romantika, tejfogával a szívembe matékozló angyal a magasban. Böffen nincs baj, nincs haragban senkivel, két orba szúrják a fákon a kabócán. Láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma az ég, volt ennek megfelelően esőre is kell számítani, de arra leginkább a délután folyamán, amikor az idő akár viharossá is válhat. A hőmérsékletek pedig mérsékeltebben ugyan, de továbbra is nyáriasan fognak alakulni. Jelenleg is már 23 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 28-29 fok környékére várható. Időnként erősebb légmozgás mellett és gyenge hideg fronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Róda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, július 2-a van, Ottó és Sarolt névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezdetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez itt a Reggeli Plusz, a Város Egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Kedves hallgatóink, újabb oktatási javaslat borzolja a kedélyeket Romániában. Ezúttal nem a tananyag vagy a vizsgák kerültek a középpontba, hanem az iskolai egyenruha. Egy parlament elé terjesztett törvényjavaslat szerint ugyanis kötelezővé tennék az egységes egyenruha viselését az állami iskolákban. A kezdeményezők úgy látják, hogy ez segíthetne csökkenteni a diákok közötti vagyoni különbségek látványos megjelenését, és visszaszoríthatná azokat a csúfolódásokat vagy kiközösítéseket, amelyek sokszor éppen az öltözködés miatt alakulnak ki. Az indoklásban az is szerepel, hogy az egységes viselet segítené az iskola őrök munkáját is, hiszen könnyebben felismerhetők lennének azok, akik nem az adott intézmény tanulói. A javaslat készítői külföldi példákra is hivatkoznak, többek között Franciaországra és Nagy-Britanniára, ahol bizonyos iskolákban már régóta része a mindennapoknak az egyenruha. Persze a kérdés már most megosztja a közvéleményt. Vannak, akik szerint valóban csökkentheti a diákok közötti különbségeket, mások viszont úgy vélik, hogy az oktatás ennél sokkal komolyabb problémákkal küzd, és az egyenruha önmagában nem fogja megoldani azokat.
0: Hát ez mondjuk kétségtelen, de ettől függetlenül én nem tartom rossz dolognak amúgy. Pontosan a felsorolt érvek kapcsán, hogy elébe lehetne menni a csúfolódásoknak, meg ugye az ilyen kiközösítésnek, hogyha lenne egyfajta ilyen egységes ruházat. Annak idején, amikor én iskolába jártam, általános iskolába, ott volt köpeny például. Ott voltak különbségek. Neked volt még egyébként?
1: Volt. Egy-négyben szóval, volt köpeny, igen.
0: Azzal kapcsolatban is nyilván megoszlanak a vélemények, hogy az most volt, akinek az nagyon nem volt úgy oké, mert mikor középiskolába mentem, akkor már nem kellett, nem volt már ilyen egyen öltözet. Az úgy akkor kicsit én is talán úgy gyerekfejjel úgy ugye egyfajta felszabadulásként éltem meg, hogy már nem kell hordani, mert onnantól kezdve, hogy felvettem a köpenyt, ott akkor átkapcsolt az agyam is, hogy na akkor suli, és mégis az is egyfajta stresszfaktor volt, mert én elég stresszes gyerek voltam az iskolában, szóval ez a fajta megfelelési kényszer, ez nekem okozott azért némi szorongást. Szóval, na, nem tudom, jó kérdés egyébként.
1: Én mondjuk azt gondolom, hogy nem feltétlenül oldaná meg ezt a dolgot a köpeny, mármint azt, hogy
0: a kiközösítés?
1: Hát igen, nem, tehát hogy arra gondolok, hogy az, hogyha valaki mondjuk tehetősebb, vagy több pénze van, igen, az nem feltétlenül csak a ruházkodásban nyilvánul meg. Most mondjuk gondolok
0: ez
1: egy iskolatáskát. Nem, de most figyelj, egy iskolatáska, egy olyan tolltartó, egy olyan cipő.
0: Igen, oké.
1: Tehát igazából szerintem nagyon sok más olyan látható dolog is van, ami miatt egyik vagy másik gyerek bizonyos szinten esetleg, nem tudom, kiközösítve lehet, amiatt, mert ő gazdagabb. De viszont nem gondolom, hogy egy-négy osztályban azért ez annyira jellemző lenne. Tehát ott lehet, hogy kiközösítik a gyereket, de biztos nem amiatt, hogy most neki nem tudom, milyen márkás melegítő felsője van, vagy nincs. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez alapján történne. Igen, egyfajta kiközösítés, hanem lehet, hogy inkább amiatt, hogy nem szimpatikus a gyerek, vagy nem tudom, nincs benne olyan bulikban, mint amilyenben a többség, vagy stréber, túlságosan jól tanul. Tehát, hogy én inkább ebben látom a kiközösítésnek a problémáját, hogy inkább ilyen viselkedésbeli dolgok miatt lehet az, hogy valakit kizárnak, nem elsősorban az öltözködés miatt. Aztán lehet, hogy én gondolom rosszul.
0: Nem, ez most így abszolút logikus. Engem például most teljesen átfordítottam. Mert ebben én nem gondoltam bele, hogy nyilván a köpenyen kívül még más alkatrész is van, amit
1: igen,
0: visznek
1: vagy
0: magukkal
1: egy
0: a srácok.
1: Egy sportkabát, egy jacky, egy nem tudom, farmer, egy akármi. Tehát, hogy tényleg azért nagyon sok olyan dolog van, amit a köpeny a ruházkodás terén nem fed el.
0: Igen. Abszolút.
1: Meg ugye itt, hogyha a köpeny, akkor bejön megint egy olyan probléma, hogy most egységesen mindenkinek ugyanolyan köpeny lesz, és akkor, ha tetszik a szülőnek, ha nem, ki kell fizesse azt az adott összeget, vagy mindenki csináltat a gyerekének. Mert nálunk az volt, hogy mindenki csináltat ott a gyerekének, és totál különböző köpenyekben jelentünk meg. Annyi volt, hogy kék. De abból is ugye rengetegféle árnyalat van.
0: Ja, persze,
1: és
0: persze,
1: én emlékszem, hogy borzasztóan nem tetszett a saját köpenyem, és nem szerettem, de ugye muszáj volt hordani, mert ez volt az előírás. Tehát, hogy nem tudom, én nem tartom ezt annyira biztosan jó dolognak, ezt a köpenyes történetet, de majd a hallgatóink is remélem, hogy véleményt formálnak, mert egyébként kíváncsi lennék rá, mit gondolnak.
0: Én is nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy várjuk is akkor, hogy megosszátok velünk, hogy szerintetek változtatné-e bármin az, hogyha a srácoknak köpenyt kellene venni, megelőzhető ezáltal a kiközösítés, vagy a csúfolódás. Nagyon várjuk a hozzászólásokat, akár egy komment formájában a Facebookon, de küldhettek SMS-t, írhattok Viberen, WhatsAppon, és persze fel is hívhattok, és el is mondhatjátok, mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között, a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Többnyire felhős lesz ma az ég, volt ennek megfelelően esőre is kell számítani. de arra leginkább a délután folyamán, amikor az idő akár viharossá is válhat. A hőmérsékletek pedig mérsékeltebben, ugyan de továbbra is nyáriasan fognak alakulni. Jelenleg is már 23 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 28-29 fok környékére várható. Időnként erősebb légmozgás mellett és gyenge hideg fronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
6: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögánulói utca és a Mágéru sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra felé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
5: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük, a fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
0: Bizony.
1: És milyen jól érzik.
0: Lényegében ez a legnagyobb probléma szerintem, mert az ugye most volt például minimál bér emelés is ugye július 1-jével, megint egy picivel több pénzt vihetnek haza azok, akik, és hát ugye a dolgozók nagy része minimál béren ketyeg szó szerint.
1: Igen.
0: Ugyanakkor meg most az a 250-60 lej, amivel több lesz, vagy több lett a minimálbér, az nem tudom, hogy mennyivel járul hozzá nagyságrendileg ugye a költésekhez. Valamit elvisz.
1: Pótol,
0: akár egy
1: áramszámla,
0: vagy valamit azért kipótol, ez így azért tök jó. Ugyanakkor meg még mindig kevés. Tehát ugye az a BR fizetés, amivel hát megtöltjük a zsebünket, nem igazán töltjük meg vele a zsebünket, és ráadásul még ugye az állam is elvisz belőle, szóval sőt nem is keveset, ugyebár azt hiszem, hogy európai viszonylatban talán a legmagasabb adók nálunk vannak.
1: Csodálatos.
0: A bérből, fizetésből, amit elvisznek a költségek. Na, szóval...
1: De hihetetlen, tehát, hogy így tudatosítani ezt magunkban, hogy mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért,
0: igen,
1: hogy a saját zsebünket megtöltsük, igen, és a többi, igen, hónapok azok,
0: igen,
1: igazából mennek a levesbe.
0: Ez mert a sokkoló.
1: Tehát igen, ebbe így, ha belegondolsz, és tényleg ezt így magad előtt látod, hogy ez a tényállás azért az valóban elkeserítő, de egyébként én tudok azonosulni azokkal is, akik úgy nyilatkoztak, hogy ha minőségi szolgáltatásokat kapnának cserébe, akkor nem sajnálnák ezt az adóterhet, vagy ezt a mennyiségű adót. Ezt én is így gondolom, mert ugye sokszor találkozunk azzal, hogy ha mondjuk orvosi ellátásra van szükség, akkor nem éppen olyanok a körülmények, vagy nem,
0: igen,
1: éppen olyan a fogadtatás, vagy a hozzáállás, mint amilyenre az ember számítana, és hogyha meg elmész egy privátba mondjuk, és fizetsz pluszban nyilván, akkor ott ugye meg megint más. Tehát, hogy igen, valójában ez egy valós elvárás szerintem az emberek részéről, hogy azért a pénzért, amit effektív kidobnak ugye az ablakon idézőjelben, hogyha szükség van rá, akkor tényleg úgy bánjanak velük, akár egy hivatalban, akár egy egészségügyi intézményben, bárhol.
0: Igen, abszolút, egyetértek. Sőt, végül is valahol, hogy a mindenféle ilyen közszolgáltatás kapcsán is ugyanez a helyzet. Tehát az, hogy például a mi utcánkban nincs még aszfalt, vagy éppen nincsen közvilágítás, mert az, hogy nincs aszfalt, az most oké, kellemetlen nagyon, mert főleg így nyáron a por, az egy nagyon kellemetlen dolog tud lenni, de attól még kellemetlenebb az, hogy tök sötét van. Tehát,
1: hát hogy persze.
0: Nálam ez ugye különösen tényező, hogy így hajnalba indulok, most is sötét van, amikor indulok így nyári időszakban. Úgyhogy vannak azért ilyen vetületei is ennek, hogy valóban én is alá tudom támasztani ugyanazt az érzést, amit az emberek éreznek, hogy nem csak az, hogy most ugye kevesebb marad, lényegesen kevesebb marad, mint ami egyébként úgy normálisnak éreznél, mert mennyire más már mondjuk Amerikában ilyen 3-5% körül van, azt hiszem, a jövedelem adó.
1: Tehát ebből is látszik, hogy az állam az valamiért még mindig azt gondolja, hogy az embereken kell behajtani különböző pénzeket azért, hogy különböző problémákat megoldjanak.
0: Rá van kényszerítve egyszerűen, mert hogy mondjuk ki nincs szerintem az a megfelelő szaktudással bíró vezetése az országnak, akik meg tudnák oldani. hogy egyfajta ilyen normálisan működő öngazdálkodás legyen, és nem az adókból, nem csak a 100%-os adókból kellene ugye működtetni az országot, meg még ugye abból sem tudják működtetni, és az a legfájóbb talán, hogy még így is kell ugye hiteleket fölvenni. Szóval el lehetne már jutni lassan valóban oda, hogy nem a mi bőrünkön, húsunkon akarnak ugye egy országot működtetni, de erre szerintem még azért egy jó darabig biztosan várnunk kell.
1: Igen, és még van egy olyan oldala is ennek a dolognak, ami eszembe jutott, hogy ha elfogadható adók lennének, és nem tényleg ekkora mértékű adózásra kényszerítenék az embereket, akkor lehet, hogy sokan nem keresnék a különböző kiskapukat.
0: Na, ez meg a másik.
1: Mert ugye bejön a történetbe ez is, hogy mindenki ott
0: az
1: próbál.
0: Okoskodás.
1: Igen,
0: ja.
1: Ott próbál.
0: Ügyeskedni.
1: Hát igen. Nem akartam azt mondani, hogy csalni, de hogy tényleg, hogy ott próbál ügyeskedni, és egy kicsit így maga felé tartani a dolgokat, ahol tud, pontosan emiatt, mert hogy nem akar ennyire sokat adózni, és ennyire sok pénzt kidobni.
0: Igen, abszolút egyetértek, de érdekelne egyébként a ti véleményetek is a témában, úgyhogy érkezhetnek a hozzászólások, mi pedig hozzuk cserébe most is a legjobb zenéket. Szívem.

0: Hát ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velük tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se felejtjétek, ne várjátok, hogy tökéletes napotok legyen. Elég, ha ma egyetlen dolgot jobban csináltok, mint tegnap, hiszen a nagy változások mindig apró lépésekkel kezdődnek. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szuteko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel árak. Különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szuteko, szuper megtakarítás naponta.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
6: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalványformájában a Dugalja kis villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza. Ritka.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás, ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni, a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás, ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán. Eső, intenzív záporok, villámással kísért zivatarok, és időnként megerősödő szél várható. A csúcshőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól felszakadozik a felhőzet, és a hétvégén is 28-29 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágérú Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Kávélatos szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 2-a csütörtök, a 89,6-on pedig elstartol a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel egészen déli 12 óráig. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket is, bátran hívjatok, vagy írjatok nekünk. Most pedig hozzom is a folytatást, jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Jó reggelt, Nagy Váradi, a környékbeliek közé tették a nyolcadikosok képességvizsgáinak eredményeit. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgán. Tájékoztatott bennünket kedden az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma csütörtökön és holnap is van lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szerdán teszik közzé.

Ezek magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Ma július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők. Tegnap ugye a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, tehát matematikából vagy történelemből írtak írásbeli vizsgát. Pénteken pedig anyanyelvből mérik fel majd a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. A vizsgák reggel 9 órakor kezdődnek, a vizsgatermekbe azonban legkésőbb 8:30-ig lehet belépni. A rendelkezésre álló idő 3 óra, amely a tételek kiosztásának befejezésétől számítandó. Az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé. Ugyanezen a napon 14 és 18 óra között kezdődik a dolgozatok megtekintésének időszaka, amely július 8-án és 9-én is folytatódik. Az óvásokat szintén július 7-én 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én lehet benyújtani. A végleges eredményeket pedig majd július 13-án hozzák nyilvánosságra. Sok sikert kívánunk az érettségizőknek, ma tehát a választott tantárgyból vizsgáznak a diákok. Pénteken pedig az anyanyelv és irodalomírásbeli zárja a vizsgasorozatot.

0: Zsörbelet hallottok itt a 89,6-on, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz első órájában. A stafétát már is átadom Petro Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
1: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon
9: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a 3 vagy annál több emeletes tömbházakban egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ról Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjárműnyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán. Eső, intenzív záporok, villámással kísért zivatarok, és időnként megerősödő szél várható. A csúcshőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól felszakadozik a felhőzet, és a hétvégén is 28-29 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvada utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Akcent, Szera és Misha Miller hármasával folytatjuk a csütörtök délelőtöt, ez lesz a Don't Leave. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a

Figyelem, pluszosok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egy évesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primeriekukac.oredia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oredia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Jó híreim vannak, a nyári szünetben is gondoskodnak az óvodáskorú gyerekek felügyeletéről Bihar megyében. A Bihar megyei tanfelügyelőség közzétette azoknak az óvodáknak a listáját, amelyek a vokáció idején is fogadják a gyerekeket, ezzel is segítve a dolgozó szülőket. Az intézmények júniusban, júliusban és augusztusban váltott rendszerben működnek, vagyis egymást váltva tartanak nyitva. A gyerekeket ez idő alatt is játékos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A nyári ügyeletet Nagyváradon és Bihar megye több településén is megszervezték. A szülőknek a jelentkezést közvetlenül a választott óvodánál kell intézniük, ahol a szükséges iratokról és az étkezési hozzájárulás összegéről is tájékoztatást kapnak. A tanfelügyelőség arra kéri a családokat, hogy míg a beiratkozás előtt érdeklődjenek az adott intézménynél a pontos nyitva

0: végtelen lenne. Ez volt a Kelemen kabátban és a Végtelen című daluk. Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját. Hamarosan 9 óra a stafétát Petró Anita kolléganőm veszi át. Ő érkezik ugyanis a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágerével. Előtte viszont jóha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én állok rendelkezésetekre. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. 0734 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és megtaláltok bennünket a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként Facebookon és Instagramon is, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig mutatom, hogy a következő órát milyen szuperslágerrel indítjuk. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Ez a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC teraszburkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a 3 vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ről Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanak. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán. Eső, intenzív záporok, villámlással kísért zivatarok, és időnként megerősödő szél várható. A csúcshőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól felszakadozik a felhőzet, és a hétvégén is 28-29 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Le van zárva a Ritó Zsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Megérő sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a csütörtök délelőtti Plusz Hello Nagyváradi a környékbeliek. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. július 2-a. Ma az Ottókat és a Jenőket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Istenéltesen benneteket sokáig, és a születésnaposokat is. Július 2-a egyébként a hagyományos magyar néphagyományban, ez a Sarlós Boldogasszony napja, amely egykor az aratás kezdetét és a nők sarlós munkáját jelölte. Arról, hogy pontosan mi is ez a Sarlós Boldogasszony napja, még hozok információkat, most viszont zenélünk. További utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, itt van az ígér, David Gete, és szia közöse!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad!

Kérek, magyar kedvencek és érdekességek itt a 89,6-on Hello Hello pluszosok. Július 2-a van Sarlós Boldogasszony napja. A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor még a nők arattak sarlóval. Egyes helyeken hagyomány emlékére ezen a napon gyógyfüveket vágtak le sarlóval, amit azután megszenteltettek. Szokás volt az aratás szertartásos megkezdése is, hogy azután másnap ténylegesen hozzáfogjanak a munkához. Például vannak olyan helyek, ahol elmentek a misére, az arató szerszámokat a templom falához támasztották, ezután kimentek a földekre, a búzába vágtak egy rendet, majd hazamentek. Elszórt adatok arra is utalnak, hogy ezen a napon tilos volt a kenyérsütés. És mondhatjuk, hogy ez a nap dologtiltó nap volt a földműves férfiaknak és az asszonyoknak egyaránt. A magyar népi hagyományban egyes vidékeken korábban Péter Pál napja helyett ekkor kezdték az aratást. Tehát a népi hagyományban Sarlós Boldogasszony ünnepe az aratás kezdetének az ünnepe volt.

Keresők, figyelem, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynöksége legfrissebb közlése szerint több mint 600 álláshely vár betöltésre Bihar megyében. Összesen 621 szabad munkahelyet tartanak nyilván, ebből 328 Nagyváradon található. A kínálat rendkívül sokszínű, a legkülönbözőbb területeken keresnek munkaerőt. Többek között adatbázis kezelőt, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsokat és konyhai kisegítőket, orvosi asszisztenst, pénzügyi elemzőt, pénztárost, sofőröket, takarítókat, recepcióst, raktárvezetőt, autómosót, eladót, autófényezőt, valamint szakképzetlen munkásokat is. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről az ügynökség nagyváradi székhelyén adnak tájékoztatást a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonon pedig a 0259 436 821-es számon kér érhetők el. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további utat, jó rádiózást!

0: Tom Greenlanddal szólt nekünk itt a 89,6-on, 9 óra múlt 27 perccel Nagyváradi a környékbeliek. Ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk a csütörtök délelőtti plusz második órájában. Petro Anita kolléganőm már érkezik is a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Anita érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakban egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ről Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, eső, intenzív záporok, villámlással kísért zivatarok, és időnként megerősödő szél várható. A csúcshőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól felszakadozik a felhőzet, és a hétvégén is 28-29 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez. Plusz FM.
0: Lauren Bellával folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvenc.

Helyi jó hírrel érkeztem, pluszosok, 4 intelligens kerékpártárolót helyezett üzembe Nagyvárad önkormányzata a város forgalmas pontjain. Az új létesítmények 2027 elejéig ingyenesen használhatók egy kísérleti program keretében, amelynek célja a rendszer működésének és a felhasználói szokásoknak a felmérése. A tárolók használatához egy mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A tárolókon elhelyezett QR kód beolvasásával pedig a felhasználók gyorsan regisztrálhatnak, majd megnyithatják a parkolási munkamenetet. Az intelligens kerékpártárolók az Alexandru Kazabán utcán a Szovát a híd környékén, a Bunyitai ligetben, a vízvezeték, tehát az Olteniye utcai kereszteződés közelében, az Iszlázuli utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében vannak kihelyezve. A tesztidőszak végén az önkormányzat a felhasználói visszajelzések és a használati adatok alapján dönt a rendszer további fejlesztéséről.

Plusz slágerek és szuper programajárók, Hello Hello pluszosok, ez volt Olivia Dean és a Man I Need című dala. Az EKE 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez, Vártúra történelmi kirándulás néven. Az útvonal Bihar, Szalárd, Feketeerdő, Sólyomkővár, Mezőtelegd útvonalon történik majd. Gyalog kb. 12-14 kilométert kell megtenni. Utazás autóbusszal történik, szombat reggel 6.45-kor indulnak a Monzsárdén virágüzlet előtti busz megállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Líceum melletti parkolóból. Visszaérkezni Nagyváradra kb. Este 20 óra körül érkeznek. Történelmi időutazásuk Kalauza, Zsugán, Gyula. Jelentkezni pedig Bonnár Annánál lehet a 0771-549-257-es telefonszámon. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Július 11-én, tehát az EKE 91 Nagyvárad Bihar honismereti kirándulást szervez. Vártúra történelmi kirándulás néven.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez volt a Gringo Star és a szabadúi fel. Hello, hello, pluszosok! Ezzel zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra. Érkezik Petru Anita a kolléganőm a hírekkel. Fogadjátok szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont. Jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig itt vagyok, és várom hívásaitokat, üzeneteiteket. 03 59 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A következő órát pedig Jonas Brothers dalával kezdjük.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony marad az időjárásunk a mai nap folyamán, eső, intenzív záporok, villámással kísért zivatarok, és időnként megerősödő szél várható. A csúcshőmérsékletek 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól felszakadozik a felhőzet, és a hétvégén is 28-29 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágérú sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a csütörtök délelőtt. Hello, nagyváradiak, környékbeliek, 2026. július 2-a, a 89,6-on pedig elstartol a délelőtti plusz harmadik órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és érdekességekkel. Tartsatok velem a következő 60 percben is, a folytatást pedig már hozom is. Jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Figyelem, pluszosok! Június 24-től változott a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonala. Tájékoztatott bennünket mindenről a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE. Az Ipari Parkbeli 11-es végmegálló felé a megszokott útvonalon halad majd a busz, viszont az első járat indulási időpontja változott. A Várad-Velencei állomástól az első busz 5 órakor indul. A Várad-Velencei vasútállomás irányába az Úri, tehát a Román Csorogári utca 18 szám alatt lévő megállóig változatlan az útvonal, ezt követően viszont nem a Széchenyi téren, tehát a Traján parknál áll meg a busz, hanem a Ritók-Zsigmond, azaz a George Enescu utca 27 szám alatt. Majd a közúti rendőrség székhelye felé halad, és tovább a megszokott útvonalon. Részletekért mindenképp látogassatok el a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldalára, az otele.ro oldalra, illetve töltsétek le az applikációjukat. Június 24-től változott át a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonala.

Kossz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Kisajátítási határozatot adott ki a közúti beruházásokért felelős országos társaság a Hagymád falva térségében tervezett autópálya csomópont megépítéséhez. A beruházás az A3-as Észak-Erdélyi autópálya és az 1P jelzésű országút találkozásánál valósul meg, a kisajátítás pedig Szentjobb és Hagymád falva területén összesen 106 magántulajdonban lévő ingatlant érint, közel 123 ezer négyzetméteren. A mezőgazdasági területek tulajdonosainak pedig összesen 277 ezer lej kártérítést fizetnek. A június 24-én kiadott kisajátítási határozat értelmében az érintett ingatlanok a román állam köztulajdonába kerülnek. A csomópont megépítését az indokolja, hogy jelenleg az A3-as autópálya és az 1P országút kereszteződésénél nincs lehetőség feljutni a strádára. Az új csomópont Hagymádfalvától északnyugatra, Nadántellektől északra épülne meg, javítva a térség közlekedési kapcsolatait és növelve a közúti biztonságot. Korábban Zagykó Jácint, Szentjobb polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a beruházás a községben csak kis területű szántóföldeket érint, ugyanakkor az autópálya csomópont hosszú távon hozzájárult a település fejlődéséhez.

0: az?
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: 10 óra múlt 26 perccel nagyváradiak. Környékbeliek, fél időhöz érkeztünk a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. Petro Anita érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Anita érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ről Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjárműnyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Temper City idei debütáló nagyslágerével folytatjuk a délelőtti pluszt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

sok jó hírekkel érkeztem az élesdiek számára, ugyanis átfogó felújításon és korszerűsítésen esik át az Élesdi Művelődési Ház. A munkálatok során megerősítik az épület szerkezetét, átalakítják a belső tereket, felújítják a színpadot és a műszaki berendezéseket, korszerűsítik a közmű és fűtési rendszereket, valamint hőszigeteléssel és napelemes rendszerrel javítják az épület energiahatékonyságát. Emellett akadálymentesítik a bejáratokat, elektromos emelőplatformot telepítenek, valamint új öltözőket, raktárakat és vizes blokkokat alakítanak ki. A kivitelezés várhatóan 24 hónapig tart majd. A beruházás során pedig Élesd egy modern, energiahatékony és a mai igényekhez igazodó kulturális központtal gazdagodik, amely alkalmas lesz előadások, koncertek, konferenciák, kiállítások, oktatási programok és közösségi események megszervezésére. Átfogó felújításon és korszerűsítésen esik át tehát az Élesdi Művelődési Ház.

Programajáróval érkeztem, pluszosok szeretettel várnak minden érdeklődőt július 3-án. Most pénteken 19 órától a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokk kertjébe, egy különleges moldvai táncházba, ahol a talpallávalót a nagykárolyi Kumák zenekar fogja szolgáltatni. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze. Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Most pénteken 19 órától tehát közös táncra hívják az érdeklődőket a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokkkertjében.

0: Halódi Flow és a Holnap küszöbén című daluk, ezzel pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Petro Anita már itt is van a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont elmondanám nektek, ha van kérdésetek, információtok, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, bátran hívjatok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. 07 34 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Most pedig mutatom, hogy mivel érkezem vissza hozzátok a délelőtti plusz következő órájában. Ez lesz a... Hey, Mr. DJ!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os Kiani száraz kutya eledel árak különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Idén nyáron víz és fűtés szerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keres.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tinédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről ért alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja a 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indító berendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott David paritjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Aero 3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. És most! És most élőben Markitáló.
5: Egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
4: Hát kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek. 2026. július 2-a a pontos dátum. Közelítünk szépen lassan a hétvége felé. Ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a nyár hivatalos adója és a Sláger Plusz első felvonása. A következő 4 órát együtt töltjük, a mikrofonnál a stúdióban pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Kessérű Tomi. Ma is rengeteg fontos információval helyből, ahogyan már megszokhattátok. Aztán természetesen nem hiányozhatnak a témák sem. Nagyon csábító, amikor főleg kánikula van, ugye, hogy a szökőkútban az ember megmártózzon egy picikét. Viszont a szakemberek figyelmeztetnek, hogy ez akár nagyon veszélyes is lehet. Hogy miért érdemes kerülni ezt a pancsolást, arról is beszélgetünk majd az óra második felében. A jó slágereket viszont nem érdemes elkerülni, úgyhogy mehet fel a hangerő, indítom a Sláger Plusz első óráját.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margittál! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenc

Sláger Plusz első órájában az iskolából hozom nektek a hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a nyolcadikosok 79%-a érte legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott kedden az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent, írja az Edge Press. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt. Román nyelv és irodalomból 117.538 nyolcadikos, vagyis a vizsgázók 81,8%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an értek el 10-est. Matematikából 106.505 diák, a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból 7.980 tanuló, vagyis a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték. Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé, a végleges eredményeket pedig július 8-án szerdán teszik majd közzé. A legjobbakat kívánunk természetesen a diákoknak, nagyon szuper nyarat, ahogyan nektek is itt a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: valami Amerika!
1: Slágerek és magyar kedvencek és fontos infók itt a Plusz FM-en egész nyáron. A 3-as Észak-Erdélyi autópálya Bisztra-Terebes Bihar szakasza 60%-ban elkészült, a kivitelező pedig gyors ütemben halad a munkálatokkal, közölte az Országos Közúti Beruházási Társaság. A cég közleménye szerint a kivitelező cégek konzorciuma folyamatosan mintegy 600 munkással és 400 munkagéppel dolgozik a helyszínen. Ennek köszönhetően júniusban 9%-pontot haladtak a munkálatokkal, írja az Agile Press. A Strada szakaszra tervezett 18 műtárgy közül 17-nél már felszerelték a gerendákat, az autópálya nyomvonalán pedig megkezdődött a védőkorlátok telepítése. Az első aszfaltréteget 5 kilométeren terítették le. A 19 eljelzésű országút nyomvonal korrekciójának összesen 5,5 kilométeréből pedig 1,7 kilométeren már a kopóréteg is a helyére került. A Bisztra-Terebes Bihar Strada szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke 785 millió lej. A beruházást a 2021-2027-es uniós közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák. Én meg jó utat kívánok a közlekedőknek, és útközben is szóljanak a slágerek és a magyar kedvencek.

a Sláger Plusz első órájában még mindig a Kánikula a főszerepben. Hát rengetegszer lehet olyat látni, hogy felnőttek, vagy akár gyerekek is, mondjuk amikor ilyen nagy hőség van, akkor a szökőkútban pancsolnak, ugye? Hát kérem szépen, ez az egyik legkockázatosabb módja a strandpótlásnak, mondják a szakemberek. A városi szökőkutak vize ugyanis nem fürdésre van tervezve, és semmilyen olyan tisztítási protokollt nem követ általában, mint egy uszoda vagy egy strand. A szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a baktériumok és a gombák jelentik. A pangó újra keringetett vízben könnyen elszaporodhatnak olyan kórokozók, amelyek bőr, szem és fülgyulladást, sőt akár gyomor és bélrendszeri fertőzést is okozhatnak. A vízbe kerülő szennyeződések, por, madárürülék, utcaikhoz tovább növelik a fertőzés veszélyt. A másik komoly kockázat a vegyszerek jelenléte. A szökőkutak vizét gyakran algagátló és tisztítóanyagokkal kezelik, amelyek nem emberi érintkezésre készültek és irritálhatják a bőrt vagy a szemet. Emellett a csúszós burkolatok és a vízsugarak környéke miatt a baleset veszély is nagyon magas. A legtöbb sérülés egyszerű elcsúszásból vagy esésből adódik. A szakértők pedig egyértelműek. A szökőkút nem biztonságos fürdőhely, és sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek nem ajánlott. A hűsölésre ott vannak a kijelölt strandok, a közösségi vízpartok vagy a klimatizált közterek. Úgyhogy leegyszerűsítve a dolgokat, hát az sem megfelelő megoldás, ha az ember csak a lábát lógatja bele. A szökőkút igazából egy látványosság, és nem arra való, hogy fürödjünk benne. Hát remélem ezután kétszer is meggondoljátok, hogy érdemese belemenni pancsolni. Mondom ezt természetesen azoknak, akik esetleg már próbálták így hűteni magukat. Sokkal inkább érdemesebb ugye ilyenkor igénybe venni a párakapukat, sok-sok vizet fogyasztani, aztán ha végképp nem bírjuk, akkor irány a strand. Slágerekkel és magyar kedvencekkel természetesen itt a Pluszon.

0: Csütörtökön, kispénteken ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy velünk együtt rádióztok. Mindjárt jön a legfrissebb információkkal és hírekkel a mai nap ügyeletes hírszerkesztője Petru Anita. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, utána pedig én is jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz második óráját egy újabb nagy kedvenccel.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tinédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja a 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indító berendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott David borítjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Aero 3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Markitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes csütörtököt, azaz kispénteket kívánok nektek július 2-án itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Már is elindult a Sláger Plusz második felvonása, a stúdióban a mikrofonnál továbbra is késsérű Tomi. Várlak benneteket és készültem, jelentem, már is mondom, hogy mi lesz majd a témánk. Képzeljétek el, szinte minden kiderült a szeptemberben megjelenő iPhone-ról, miután kibertámadás érte az Apple beszállítóját. Hogy mik a részletek, azt hozom nektek az óra második felében. Közben nem hiányozhatnak ugye a nagy világ, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margittál! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Itt a Sláger Plusz második órájában csütörtökön ismét a suliból hozok nektek egy hírt. Előkelő helyezést értek el a nagyváradi Szacsvai Imre Általános Iskola 8. C osztályos diákjai a hétvégén Budapesten megrendezett Bójai Nemzetközi Matematika Csapatversenyen. Az év elején meghirdetett versenyen többek között németországi, ausztriai iskolák diákjai mellett erdélyi iskolák is képviseltették magukat. A váradi Szacsvai Imre Általános Iskola csapata a négyzetek tagjai Balázs Benedek, Kende, Borsa Kristóf Nimród, Lakatos Tímea és Rubinstein Dávid. Nem először vettek részt egyébként a megmérettetésen, már 5. osztálytól kezdődően ott voltak az országos szakasz élmezőnyében, mondta el a diákokat felkészítő, illetve Budapestre elkísérő Molnár Tünde matematika tanár. A nemzetközi döntőig hosszú út vezetett, hiszen a megyei, majd az országos szakasz írásbeli és szóbeli részein is jól kellett szerepelniük. Utóbbi kettőn a szacsvaisok első helyezést értek el, így juthattak ki a Kárpát-medence legjobbjaiként a nemzetközi szakaszra. A váradi csapatot egy németországi tübingeni iskola diákjai előzték meg az első helyen. De szerintem egyébként ez teljesen mindegy. Óriási gratula, és nekik is jár a taps és le a kalappal előttük. Mindig is csodáltam azokat, akik ilyen jók matekból, én sajnos nem tartoztam ezek közé, úgyhogy hát gratulálok az elért eredményhez. Hát mivel mással, egy újabb jó dallal nálunk itt a pluszon. Hajrá srácok, minden bele!

infót. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának a helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Donere utcai székhelyén. A módosítás a közlekedési szabályok alkalmazásáról szóló kormányhatározat változásának következménye, amely szerint a vizsgák lebonyolítása a jogosítványok kiadásáért felelős intézmény hatáskörébe került át. A változás országos szinten lépett életbe. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. A Bihar megyei hatóságok tájékoztatása szerint a részletes tudnivalókról és a vizsgára történő jelentkezés módjáról a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni. De ha az ember mindent szabály szerint csinál, akkor természetesen erre nincsen szükség, úgyhogy én is erre biztatlak benneteket. Köszönöm szépen!

most Legér plusz második órájában akkor arról lesz szó, hogy még a legnagyobbak sincsenek biztonságban. Újabb fontos részlet szivárgott ki az Apple következő csúcs mobiljáról, az iPhone 18 Pro-ról. A pletykák alapján a cég egy indiai beszállítóval, a Tata Electronics-szal dolgozik együtt, amely eddig nem ismert kulcsfontosságú alkatrészt gyárt majd a készülékhez. Ez azért jelentős, mert az Apple évek óta igyekszik csökkenteni a kínai gyártástól való függőségét, és egyre több termelést visz át Indiába. A szivárgás szerint a Tata egy olyan komponensen dolgozik, amely a telefon belső felépítésében játszik szerepet. A részleteket természetesen nem erősítették meg, de a beszállítói lánc mozgása arra utal, hogy az Apple tovább optimalizálja a Pro modellek gyártását és új technológiákat vezet be. A cég az elmúlt években több indiai üzemet is bevont a termelésben, így a lépés jól illeszkedik a globális stratégiába. A hírek szerint az iPhone 18 Pro fejlesztése már előre haladott állapotban van, és a beszállítói információk alapján a modell új belső architektúrát kaphat, amely hatékonyabb hőkezelést és jobb energiafelhasználást tesz lehetővé. Mindez köszönhető annak, hogy kibertámadás érte a beszállítót. Ami nyilván az Apple-nek nem túlzottan jó, a konkurensek pedig hát ebből már azért levonhatnak következtetéseket, és amit még olvastam egyébként, hogy az új iPhone még drágább lesz, úgyhogy hát kérem szépen, akinek van pénze, hadd vigye, akinek meg nincs, hát annak marad a régi készülék, majd mondjuk átvált Androidra, esetlegesen vesz magának egy használtat. Az biztos, hogy olcsóbb nem lesz. A jó zenék viszont ingyen vannak nálunk itt a Pluszon, ezt garantálhatom nektek.

csütörtök, ide vagy oda, a Sláger Plusz folytatódik, és dübörög ezerrel természetesen. Csupán a második órára teszünk pontot július 2-án. A folytatásban mindjárt kapjátok a ropogós infókat, a friss aktualitásokat, a híreket természetesen itt a Plusz FM-en. A mai napon ebben Petru Anita lesz a segítségünkre. Aztán természetesen jövök vissza, és indul a harmadik óra ezzel a dallal.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tínédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja a 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indító berendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott David borítjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Aero-3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabad idő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő előbérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerből esett áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Makitáró, egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez már a Sláger Plusz harmadik felvonása, csütörtökön, kispénteken, kellemes szép napot és jó rádiózást kívánok nektek 2026. július 2-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Továbbra is várlak benneteket, én Kessérű Tumi vagyok. Szoktatok-e rágózni? Hát óvatosnak kell lenni, ugyanis azt mondják a szakemberek, hogy egyetlen rágóval is rengeteg mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. A részletek a témával kapcsolatban ebben az órában. Aztán természetesen hozom közben a fontos aktualitásokat is, folytatódik a helyben járó rovatunk, és nem hiányozhatnak a legnagyobb nyári slágerek sem. Kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

megért az harmadik órájában is maradunk még egy kicsit a sofőröknél. Megszűnhet ugyanis a bírság azoknak az autósoknak, akik igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogosítványt vagy a forgalmi engedélyt. Abban az esetben, ha a rendőr elektronikusan ellenőrizni tudja az adatokat. A könnyítést tartalmazó törvénytervezetet már elfogadta a szenátus, de a végső döntést a képviselőház hozza meg. A jelenlegi szabályok szerint a közlekedést résztvevői kötelesek a rendőri ellenőrzés során átadni a személyazonosító okmányukat, a vezetői engedélyüket, a jármű forgalmi engedélyét, valamint szükség esetén a szállított áruhoz kapcsolódó, illetve más jogszabályban előírt dokumentumokat is. Az elfogadott törvénytervezet ezt a kötelezettséget nem törölni el, hanem egy új kivétellel egészítené ki, amely szerint a bemutatási kötelezettség teljesítettnek minősül akkor is, ha a szükséges adatokat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból le tudja kérdezni és ellenőrizni tudja. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy aki otthon felejti a jogsiját vagy a forgalmiát, de azok érvényesek, és ezt a rendőr a rendszerben néhány másodperc alatt meg tudja erősíteni, azért önmagában már nem járna bírság. Úgyhogy ez egyébként mindenképpen jó hír. Én meg jó utat kívánok nektek, és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et, ez nagyon fontos.

ismét kérném szépen a figyelmeteket itt a Sláger Pluszban. Az országos nyugdíjpénztár online felületén ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek később a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak a nyilvántartott járulék fizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt több munkahelyet is váltott, vagy mondjuk olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portáján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulék fizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a két pilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is.

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában akkor feltenném nektek a kérdést, kedves pluszos hallgatók, ti szoktatok-e rágózni? A rágógumi nem csak egy ártalmatlan szokás, mikroműanyagok juthatnak a szervezetünkbe minden egyes rágás során. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb rágógumi alapján egy szintetikus polimer, vagyis gyakorlatilag műanyag, amely apró részecskékre bomolhat a mechanikai terhelés hatására. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rágás közben leváló mikroműanyagok a nyálon keresztül a gyomorba kerülhetnek, és bár a mennyiség kicsi, a rendszeres fogyasztás hosszú távon növeli a terhelést. A szakértők szerint a mikroműanyagok nem feltétlenül maradnak a szervezetben, de átmenetileg jelen lehetnek a bélrendszerben, és a kutatások még nem tudják pontosan, hogy milyen hatással vannak az egészségre. A probléma azért különösen aktuális, mert a mikroműanyag szennyezés ma már mindenhol jelen van. Az ivóvízben, az élelmiszerekben, a levegőben, és most úgy tűnik, hogy a rágóban is. A kutatók azt javasolják, hogy aki szeret rágózni, válasszon természetes alapú biopolimeres termékeket, amelyek nem tartalmaznak szintetikus gumi alapot. Úgyhogy csak óvatosan a rágózással is. Én úgy gondolom egyébként, hogy ha az ember néha napján rágózik, akkor azért nagy baj nem történhet. Hirtelen azért nagyon sok rágót kéne ahhoz lenyelnünk, hogy bajunk essen, de nyilvánvalóan azért a téma aktuális, úgyhogy nem árt erre odafigyelni. Én meg rátok figyelek itt a pluszon, és hozom nektek a legjobb nyári slágereket természetesen.

0: 2026. július 2-án csütörtökön, kispénteken a Sláger Plusz harmadik óráját hallottátok az elmúlt nagyjából 60 percben, és ha tetszett, amit hallottatok, akkor várlak és várunk benneteket a folytatásban is. Most jönnek a friss hírek, ebben Petru Anita siet a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel, utána pedig jövök vissza, és a hírek után itt van az a dal, amivel startolunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. És most élőben Markitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája csütörtökön, július 2-án a Pluszon, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Hát képzeljétek el, úgy tűnik, hogy az első csatát megnyerte az emberiség a gépek ellen, ugyanis visszavette korábbi alkalmazottait a Ford, mert nem vált be a mesterséges intelligencia. Jár a taps természetesen, hogy ez hogyan történhetett meg, és hogy mi a cég álláspontja jelen pillanatban, azután is nyomozunk majd ebben az órában. Aztán közben hozok még mindig nektek helyi információkat és híreket, ezeket ugye mi szállítjuk nektek egész nyáron itt a Pluszon, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket, a húsvér előadóktól természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Közmáros Sláger plusz negyedik órája, további kellemes csütörtököt kívánok nektek. Keményebb fellépést vezet be a Román Labdarúgó Szövetség a gyermek és ifjúsági mérkőzéseken tapasztalható pálya széléről érkező durva megnyilvánulások ellen. Az új szabály értelmében a folyamatos kiabálás, sértegetés vagy agresszív viselkedés végső esetben akár egy mérkőzés idő előtti lefújásához, majd a felelős csapat vereségéhez is vezethet. A Román Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága június 24-e ülésén fogadta el azt a három lépcsős fegyelmi eljárást, amelyet az U7-es és U16-os korosztályok közötti utánpótlás bajnokságokban alkalmazhatnak. Az intézkedés a Bravo kezdeményezés része, amelynek célja, hogy a fiatal labdarúgók nyugodtabb, kevesebb külső nyomásra járó környezetben futballozhassanak. Amennyiben a játékvezető azt tapasztalja, hogy a szülők vagy más nézők sportszerűtlenül viselkednek, először megállítja a játékot. Ekkor a két csapat edzőinek közvetlenül kell beszélniük a saját szurkolóikkal, és ahol erre lehetőség van, a hangos bemondón keresztül is felszólítják az érintetteket a viselkedésük azonnali megváltoztatására. Ha a találkozó újraindítása után sem csitulnak el a kedélyek, a bíró 10 percre félbeszakítja a meccset, a játékosokat pedig az öltözőbe küldi. Ez alatt újabb figyelmeztetések és egyeztetések következnek. Amennyiben a nem megfelelő viselkedés a folytatás után is fennmarad, a játékvezető végleg lefújhatja az összecsapást. A szabályzat szerint ide tartozhat többek között a gyerekek, az edzők, az ellenfél játékosainak vagy a stábjának szidalmazása, fenyegetése, fizikai bántalmazása, de a játékvezetők állandó és agresszív számonkérése, illetve a szülők közötti szóváltás vagy tetlegesség is. Hát ezeknek nincs helye a sportban, ahogyan szokták mondani, az erőszak nem pálya. Úgyhogy játszani és szurkolni menjünk a sportpályára, ez a legfontosabb. Az egyéb dolgokat megfelejtsük el, erre semmi szükség nincsen. Hát legfőképpen akkor, hogyha emiatt még akár a meccset is lefújhatják, és mondjuk egészen más eredmény születhet, mint ami egyébként kijött volna. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen megköszönöm, ha ti is így tesztek.

más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

tömegközlekedők figyelem itt a Sláger Pluszban. Bővítette a Báradhegy felé közlekedő 15-ös busz megállóinak számát a nagyváradi helyi közszállítási vállalat. Továbbá a járatokat is sűrítik a vakációs munkanapokon. Az új bővített menetrend június 29-én hétfőn lépett érvénybe. Ez megtekinthető az Otili applikációban, a cég honlapján, illetve a busz megállókban. A vállalat közleménye szerint a Báradhegy felől a Nagypiac felé vezető irányban egy plusz megállót iktattak be a Mágér út 22 szám alá. Továbbá a vakációs munkanapokra érvényes menetrend is bővült. A Nagypiacnál lévő megállóból 15 óra 30 perckor is indul busz Váradhegyalja felé. Ez a járat 15 óra 55 perckor indul vissza a Váradhegyaljai végmegállóból. Nektek is jó utat!

köszönöm szépen, amit ígértem nektek. Hát úgy tűnik, hogy az első csatát már megnyerte az emberiség a gépekkel szemben. Ugyanis a Ford visszavette a korábbi alkalmazottait, mert állítólag nem vált be a mesterséges intelligencia. A cég vezetése úgy látja, az AI nem a munkahelyek megszüntetését, hanem a munkakörök átalakulását hozza. A vállalatnál már most több területen használják egyébként a mesterséges intelligenciát, például a gyártás optimalizálására, a hibák előrejelzésére és adminisztratív feladatok automatizálására. De a cég hangsúlyozza, a technológia nem váltja ki az embereket, hanem új szerepeket teremt. A Fordnál azt mondják, az EMI legnagyobb előnye, hogy leveszi a dolgozókról a monoton, ismétlődő feladatokat, így több idő jut a kreatív probléma megoldó munkára. A cég szerint a jövő gyáraiban a munkavállalók és a mesterséges intelligencia együtt dolgoznak, és a hangsúly a képzésen lesz. A dolgozókat folyamatosan új készségekre tanítják, hogy magabiztosan használják az új rendszereket. A szakértők szerint a Ford álláspontja egyébként nagyon jól mutatja a globális trendet. A mesterséges intelligencia nem robotforradalom, hanem egy olyan eszköz, ami átalakítja a munkafolyamatokat, és új típusú szakértelmet igényel, és még akár nekünk, embereknek is a segítségünkre lehet. Úgyhogy talán a Ford lépése lehet ugye a precedens ebben a dologban, hiszen ők nem váltak meg az alkalmazottaiktól az EMI miatt, hanem ugye visszavették őket, és hát közösen próbálják megtalálni az utat. Hát szerintem ez így van rendjén, nem szabad kiengednünk a kezünkből a gyeplőt, nehogy aztán megvalósuljon a Terminátor, vagy éppen a Matrix filmek világa, úgyhogy le a kalappal a Ford előtt, követendő a példa. És követendő a Sláger Plusz, ahol már is érkeznek az újabb kedvencek. Figyeljetek!

0: kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Ennyi volt a csütörtöki sláger plusz július 2-án. Köszi szépen a figyelmet, Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Holnap pénteken is várlak benneteket a szokott időben és helyen. Itt a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A folytatásban én leköszönök, jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig indul egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!
2: Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjárműnyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hát kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek, 2026. július 2-a a pontos dátum. Közelítünk szépen lassan a hétvége felé, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a nyár hivatalos adója és a Sláger Plusz első felvonása. A következő 4 órát együtt töltjük, a mikrofonnál a stúdióban pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Ma is rengeteg fontos információval helyből, ahogyan már megszokhattátok. Aztán természetesen nem hiányozhatnak a témák sem. Nagyon csábító, amikor főleg kánikula van, ugye, hogy a szökőkútban az ember megmártózzon egy picikét. Viszont a szakemberek figyelmeztetnek, hogy ez akár nagyon veszélyes is lehet. Hogy miért érdemes kerülni ezt a pancsolást, arról is beszélgetünk majd az óra második felében. A jó slágereket viszont nem érdemes elkerülni, úgyhogy mehet fel a hangerő, indítom a Sláger Plusz első óráját.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

0: Megismer. A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

A Sláger Plusz első órájában az iskolából hozom nektek a hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott kedden az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mind három vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent, írja az Edge Press. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt. Román nyelv és irodalomból 117.538 nyolcadikos, vagyis a vizsgázók 81,8%-a kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an értek el 10-est. Matematikából 106.505 diák, a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból 7980 tanuló, vagyis a vizsgázók 90,3%-a ért el legalább 5-öst, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték. Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé, a végleges eredményeket pedig július 8-án szerdán teszik majd közzé. A legjobbakat kívánom természetesen a diákoknak, nagyon szuper nyarat, ahogyan nektek is itt a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Slágerek és magyar kedvencek és fontos infók itt a Plusz FM-en egész nyáron. A 3-as Észak-Erdélyi autópálya Bisztraterebes Bihar szakasza 60%-ban elkészült, a kivitelező pedig gyors ütemben halad a munkálatokkal, közölte az Országos Közúti Beruházási Társaság. A cég közleménye szerint a kivitelező cégek konzorciuma folyamatosan mintegy 600 munkással és 400 munkagéppel dolgozik a helyszínen. Ennek köszönhetően júniusban 9%-pontot haladtak a munkálatokkal, írja az Edge Press. A Strada szakaszra tervezett 18 műtárgy közül 17-nél már felszerelték a gerendákat, az autópálya nyomvonalán pedig megkezdődött a védőkorlátok telepítése. Az első aszfaltréteget 5 kilométeren terítették le. A 19 eljelzésű országút nyomvonal korrekciójának összesen 5,5 kilométeréből pedig 1,7 kilométeren már a kopóréteg is a helyére került. A Bisztraterebes Bihar Strada szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke 785 millió lej. A beruházást a 2021-2027-es uniós közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák. Én meg jó utat kívánok a közlekedőknek, és útközben is szóljanak a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Idén nyáron víz és fűtés szerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz első órájában járunk, most ismét jönnek a jó zenék, aztán pedig majd elmondom nektek, hogy miért veszélyes a szökőkútban fürdés, főleg ebben a nagy melegben. Tudom, hogy csábító, de azt mondják a szakemberek, hogy nem érdemes. Maradjatok velem itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a Plusz.
1: Ez a

Itt a Sláger Plusz első órájában még mindig a Kánikula a főszerepben. Hát rengetegszer lehet olyat látni, hogy felnőttek vagy akár gyerekek is, mondjuk amikor ilyen nagy hőség van, akkor a szökőkútban pancsolnak, ugye? Hát kérem szépen, ez az egyik legkockázatosabb módja a strandpótlásnak, mondják a szakemberek. A városi szökőkutak vize ugyanis nem fürdésre van tervezve, és semmilyen olyan tisztítási protokollt nem követ általában, mint egy uszoda vagy egy strand. A szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a baktériumok és a gombák jelentik. A pangó újra keringetett vízben könnyen elszaporodhatnak olyan kórokozók, amelyek bőr, szem és fülgyulladást, sőt akár gyomor és bélrendszeri fertőzést is okozhatnak. A vízbe kerülő szennyeződések, por, madárülülék, utcai kosz tovább növelik a fertőzés veszélyt. A másik komoly kockázat a vegyszerek jelenléte. A szökőkutak vizét gyakran algagátló és tisztítóanyagokkal kezelik, amelyek nem emberi érintkezésre készültek és irritálhatják a bőrt vagy a szemet. Emellett a csúszós burkolatok és a vízsugarak környéke miatt a baleset veszély is nagyon magas. A legtöbb sérülés egyszerű elcsúszásból vagy esésből adódik. A szakértők pedig egyértelműek. A szökőkút nem biztonságos fürdőhely, és sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek nem ajánlott. A hűsölésre ott vannak a kijelölt strandok, a közösségi vízpartok vagy a klimatizált közterek. Úgyhogy leegyszerűsítve a dolgokat, hát az sem megfelelő megoldás, ha az ember csak a lábát lógatja bele. A szökőkút igazából egy látványosság, és nem arra való, hogy fürödjünk benne. Hát remélem ezután kétszer is meggondoljátok, hogy érdemese belemenni pancsolni. Mondom ezt természetesen azoknak, akik esetleg már próbálták így hűteni magukat. Sokkal inkább érdemesebb ugye ilyenkor igénybe venni a párakapukat, sok-sok vizet fogyasztani, aztán ha végképp nem bírjuk, akkor irány a strand. Slágerekkel és magyar kedvencekkel természetesen itt a Pluszon.

0: Csütörtökön, kispénteken ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy velünk együtt rádióztok. Mindjárt jön a legfrissebb információkkal és hírekkel a mai nap ügyeletes hírszerkesztője Petru Anita. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, utána pedig én is jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz második óráját egy újabb nagy kedvenccel.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendé vált a házi tuning.

0: Ingolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indító berendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott Dávid paritjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Aero 3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek, és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodő utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának a Börögánuló utcán és a Mágérus sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes csütörtököt, azaz kis pénteket kívánok nektek július 2-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Már is elindult a Sláger Plusz 2. felvonása. A stúdióban a mikrofonnál továbbra is Késsérű Tomi. Várlak benneteket, és készültem, jelentem. Már is mondom, hogy mi lesz majd a témánk. Képzeljétek el, szinte minden kiderült a szeptemberben megjelenő iPhone-ról, miután kibertámadás érte az Apple beszállítóját. Hogy mik a részletek, azt hozom nektek az óra 2. felében. Közben nem hiányozhatnak ugye a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz második órájában csütörtökön ismét a suliból hozok nektek egy hírt. Előkelő helyezést értek el a nagyváradi Szacsfa Imre általános iskola 8. C osztályos diákjai a hétvégén Budapesten megrendezett bójai nemzetközi matematika csapatversenyen. Az év elején meghirdetett versenyen többek között németországi, ausztriai iskolák diákjai mellett erdélyi iskolák is képviseltették magukat. A váradi Szacsfa Imre általános iskola csapata a négyzetek tagjai Balázs Benedek, Kende, Borsa Kristóf Nimród, Lakatos Tímea és Rubinstein Dávid. Nem először vettek részt egyébként a megmérettetésen, már 5. osztálytól kezdődően ott voltak az országos szakasz élmezőnyében, mondta el a diákokat felkészítő, illetve Budapestre elkísérő Molnár Tünde matematika tanár. A nemzetközi döntőig hosszú út vezetett, hiszen a megyei majd az országos szakasz írásbeli és szóbeli részein is jól kellett szerepelniük. Utóbbi kettőn a szacsvaisok első helyezést értek el, így juthattak ki a Kárpát-medence legjobbjaiként a nemzetközi szakaszra. A váradi csapatot egy németországi tübingeni iskola diákjai előzték meg az első helyen. De szerintem egyébként ez teljesen mindegy. Óriási gratula, és nekik is jár a taps és le a kalappal előttük. Mindig is csodáltam azokat, akik ilyen jók matekból, én sajnos nem tartoztam ezek közé, úgyhogy hát gratulálok az elért eredményhez. Hát mivel mással, egy újabb jó dallal nálunk itt a Pluszon. Hajrá srácok, minden bele! A hot

0: jó zenék mellett a sofőröknek is hoztam egy fontos infót. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának a helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Donere utcai székhelyén. A módosítás a közlekedési szabályok alkalmazásáról szóló kormányhatározat változásának következménye, amely szerint a vizsgák lebonyolítása a jogosítványok kiadásáért felelős intézmény hatáskörébe került át. A változás országos szinten lépett életbe. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. A Bihar megyei hatóságok tájékoztatása szerint a részletes tudnivalókról és a vizsgára történő jelentkezés módjáról a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni. De ha az ember mindent szabály szerint csinál, akkor természetesen erre nincsen szükség, úgyhogy én is erre biztatlak benneteket. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Slágerek és magyar kedvencek egész nyáron itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, és természetesen érdekességek minden órában. Ebben az etapban arról lesz majd szó, hogy kibertámadás érte az Apple beszállítóját, így szinte minden kiderült a szeptemberben megjelenő iPhone-ról. A részletek hamarosan, a jó zenék pedig most rögtön.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz második órájában akkor arról lesz szó, hogy még a legnagyobbak sincsenek biztonságban. Újabb fontos részlet szivárgott ki az Apple következő csúcsmobiljáról, az iPhone 18 Pro-ról. A pletykák alapján a cég egy indiai beszállítóval, a Tata Electronics-szal dolgozik együtt, amely eddig nem ismert kulcsfontosságú alkatrészt gyárt majd a készülékhez. Ez azért jelentős, mert az Apple évek óta igyekszik csökkenteni a kínai gyártástól való függőségét, és egyre több termelést visz át Indiába. A szivárgás szerint a Tata egy olyan komponensen dolgozik, amely a telefon belső felépítésében játszik szerepet. A részleteket természetesen nem erősítették meg, de a beszállítói lánc mozgása arra utal, hogy az Apple tovább optimalizálja a Pro modellek gyártását és új technológiákat vezet be. A cég az elmúlt években több indiai üzemet is bevont a termelésben, így a lépés jól illeszkedik a globális stratégiába. A hírek szerint az iPhone 18 Pro fejlesztése már előre haladott állapotban van, és a beszállítói információk alapján a modell új belső architektúrát kaphat, amely hatékonyabb hőkezelést és jobb energiafelhasználást tesz lehetővé. Mindez köszönhető annak, hogy kibertámadás érte a beszállítót. Ami nyilván az Apple-nek nem túlzottan jó, a konkurensek pedig hát ebből már azért levonhatnak következtetéseket, és amit még olvastam egyébként, hogy az új iPhone még drágább lesz, úgyhogy hát kérem szépen, akinek van pénze, hadd vigye, akinek meg nincs, hát annak marad a régi készülék, vagy mondjuk átvált Androidra, esetlegesen vesz magának egy használtat. Az biztos, hogy olcsóbb nem lesz. A jó zenék viszont ingyen vannak nálunk itt a Pluszon, ezt garantálhatom nektek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

csütörtök, ide vagy oda, a Sláger Plusz folytatódik, és dübörög ezerrel természetesen. Csupán a második órára teszünk pontot július 2-án. A folytatásban mindjárt kapjátok a ropogós infókat, a friss aktualitásokat, a híreket természetesen itt a Plusz FM-en. A mai napon ebben Petru Anita lesz a segítségünkre. Aztán természetesen jövök vissza, és indul a harmadik óra ezzel a dallal.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók.

0: Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készletereig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
1: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárló kosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
4: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sinek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatott. húzhatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánu irányába Honestidor, 15B, Honestidor, körforgalom, Bárkőlói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusulu irányába Bárkőlói 3, Simeon Bernuccio, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Ez már a Sláger Plusz harmadik felvonása. Csütörtökön, kispénteken kellemes szép napot és jó rádiózást kívánok nektek 2026. július 2-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Továbbra is várlak benneteket, én Kessérű Tomi vagyok. Szoktatok-e rágózni? Hát óvatosnak kell lenni, ugyanis azt mondják a szakemberek, hogy egyetlen rágóval is rengeteg mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. A részletek a témával kapcsolatban ebben az órában. Aztán természetesen hozom közben a fontos aktualitásokat is, folytatódik a helyben járó rovatunk, és nem hiányozhatnak a legnagyobb nyári slágerek sem. Kezdünk!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

A Schlager Plusz harmadik órájában is maradunk még egy kicsit a sofőröknél. Megszűnhet ugyanis a bírság azoknak az autósoknak, akik igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogosítványt vagy a forgalmi engedélyt. Abban az esetben, ha a rendőr elektronikusan ellenőrizni tudja az adatokat. A könnyítést tartalmazó törvénytervezetet már elfogadta a szenátus, de a végső döntést a képviselőház hozza meg. A jelenlegi szabályok szerint a közlekedést résztvevői kötelesek a rendőri ellenőrzés során átadni a személyazonosító okmányukat, a vezetői engedélyüket, a jármű forgalmi engedélyét, valamint szükség esetén a szállított áruhoz kapcsolódó, illetve más jogszabályban előírt dokumentumokat is. Az elfogadott törvénytervezet ezt a kötelezettséget nem törölni el, hanem egy új kivétellel egészítené ki, amely szerint a bemutatási kötelezettség teljesítettnek minősül akkor is, ha a szükséges adatokat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból le tudja kérdezni és ellenőrizni tudja. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy aki otthon felejti a jogsiját vagy a forgalmiát, de azok érvényesek, és ezt a rendőr a rendszerben néhány másodperc alatt meg tudja erősíteni, azért önmagában már nem járna bírság. Úgyhogy ez egyébként mindenképpen jó hír. Én meg jó utat kívánok nektek, és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et, ez nagyon fontos.

0: Ismét kérném szépen a figyelmeteket itt a Sláger Pluszban. Az országos nyugdíjpénztár online felületén ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek később a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak a nyilvántartott járulék fizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt több munkahelyet is váltott, vagy mondjuk olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portáján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulékfizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a két pilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz harmadik órájában is van miről beszélgetnünk, méghozzá a rágózás veszélyeiről. Azt mondják a szakemberek, hogy egyetlen rágógumival is rengeteg mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. No de akkor most ne rágózzunk, vagy mi legyen? Hát erre is megpróbálunk fényderíteni. Hamarosan, tartsatok velem, addig megjönnek a jó zenék, amelyekben semmi veszély nincsen.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Hétes Sláger Plusz harmadik órájában akkor feltenném nektek a kérdést, kedves pluszos hallgatók, ti szoktatok-e rágózni? A rágógumi nem csak egy ártalmatlan szokás, mikroműanyagok juthatnak a szervezetünkbe minden egyes rágás során. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb rágógumi alapja egy szintetikus polimer, vagyis gyakorlatilag műanyag, amely apró részecskékre bomolhat a mechanikai terhelés hatására. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rágás közben leváló mikroműanyagok a nyálon keresztül a gyomorba kerülhetnek, és bár a mennyiség kicsi, a rendszeres fogyasztás hosszú távon növeli a terhelést. A szakértők szerint a mikroműanyagok nem feltétlenül maradnak a szervezetben, de átmenetileg jelen lehetnek a bélrendszerben, és a kutatások még nem tudják pontosan, hogy milyen hatással vannak az egészségre. A probléma azért különösen aktuális, mert a mikroműanyag szennyezés ma már mindenhol jelen van. Az ivóvízben, az élelmiszerekben, a levegőben, és most úgy tűnik, hogy a rágóban is. A kutatók azt javasolják, hogy aki szeret rágózni, válasszon természetes alapú biopolimeres termékeket, amelyek nem tartalmaznak szintetikus gumi alapot. Úgyhogy csak óvatosan a rágózással is. Én úgy gondolom egyébként, hogy ha az ember néha napján rágózik, akkor azért nagy baj nem történhet. Hirtelen azért nagyon sok rágót kéne ahhoz lenyelnünk, hogy bajunk essen, de nyilvánvalóan azért a téma aktuális, úgyhogy nem árt erre odafigyelni. Én meg rátok figyelek itt a pluszon, és hozom nektek a legjobb nyári slágereket természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

2026. július 2-án csütörtökön, kispénteken a Sláger Plusz harmadik óráját hallottátok az elmúlt nagyjából 60 percben, és ha tetszett, amit hallottátok, akkor várlak és várunk benneteket a folytatásban is. Most jönnek a friss hírek, ebben Petru Anita siet a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel, utána pedig jövök vissza, és a hírek után itt van az a dal, amivel startolunk.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tomás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tomás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hinta egy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes dupla WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ről Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenlő.

0: rettenetesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon egy hideg front érkezett a térségünkbe. Napközben 29, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, és helyenként a szél is megerősödhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett a Dunaria utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és az Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyaró és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája csütörtökön, július 2-án a Pluszon, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Hát képzeljétek el, úgy tűnik, hogy az első csatát megnyerte az emberiség a gépek ellen, ugyanis visszavette korábbi alkalmazottait a Ford, mert nem vált be a mesterséges intelligencia. Járattaps természetesen, hogy ez hogyan történhetett meg, és hogy mi a cég álláspontja jelen pillanatban, azután is nyomozunk majd ebben az órában. Aztán közben hozok még mindig nektek helyi információkat és híreket, ezeket ugye mi szállítjuk nektek egész nyáron itt a Pluszon, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket, a húsvér előadóktól természetesen.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, további kellemes csütörtököt kívánok nektek. Keményebb fellépést vezet be a Román Labdarúgó Szövetség a gyermek és ifjúsági mérkőzéseken tapasztalható pálya széléről érkező durva megnyilvánulások ellen. Az új szabály értelmében a folyamatos kiabálás, sértegetés vagy agresszív viselkedés végső esetben akár egy mérkőzés idő előtti lefújásához, majd a felelős csapat vereségéhez is vezethet. A Román Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága június 24-i ülésén fogadta el azt a három lépcsős fegyelmi eljárást, amelyet az U7-es és U16-os korosztályok közötti utánpótlás bajnokságokban alkalmazhatnak. Az intézkedés a Bravo kezdeményezés része, amelynek célja, hogy a fiatal labdarúgók nyugodtabb, kevesebb külső nyomással járó környezetben futballozhassanak. Amennyiben a játékvezető azt tapasztalja, hogy a szülők vagy más nézők sportszerűtlenül viselkednek, először megállítja a játékot. Ekkor a két csapat edzőinek közvetlenül kell beszélniük a saját szurkolóikkal, és ahol erre lehetőség van, a hangos bemondón keresztül is felszólítják az érintetteket a viselkedésük azonnali megváltoztatására. Ha a találkozó újraindítása után sem csitulnak el a kedélyek, a bíró 10 percre félbeszakítja a meccset, a játékosokat pedig az öltözőbe küldi. Ez alatt újabb figyelmeztetések és egyeztetések következnek. Amennyiben a nem megfelelő viselkedés a folytatás után is fennmarad, a játékvezető végleg lefújhatja az összecsapást. A szabályzat szerint ide tartozhat többek között a gyerekek, az edzők, az ellenfél játékosainak vagy a stábjának szidalmazása, fenyegetése, fizikai bántalmazása, de a játékvezetők állandó és agresszív számonkérése, illetve a szülők közötti szóváltás vagy tetlegesség is. Hát ezeknek nincs helye a sportban, ahogyan szokták mondani, az erőszak nem pálya. Úgyhogy játszani és szurkolni menjünk a sportpályára, ez a legfontosabb. Az egyéb dolgokat meg felejtsük el, erre semmi szükség nincsen. Hát legfőképpen akkor, hogyha emiatt még akár a meccset is lefújhatják, és mondjuk egészen más eredmény születhet, mint ami egyébként kijött volna, úgyhogy még egyszer nagyon szépen megköszönöm, ha ti is így tesztek.

0: tömegközlekedők figyelem itt a Sláger Pluszban. Bővítette a Várad-hegyalja felé közlekedő 15-ös busz megállóinak számát a nagyváradi helyi közszállítási vállalat. Továbbá a járatokat is sűrítik a vakációs munkanapokon. Az új bővített menetrend június 29-én hétfőn lépett érvénybe. Ez megtekinthető az OTLi applikációban, a cég honlapján, illetve a busz megállókban. A vállalat közleménye szerint a Várad-hegyalja felől a Nagypiac felé vezető irányban egy plusz megállót iktattak be a Megérút 22 szám alá. Továbbá a vakációs munkanapokra érvényes menetrend is bővült. A Nagypiacnál lévő megállóból 15 óra 30 perckor is indul busz Várad-hegyalja felé. Ez a járat 15 óra 55 perckor indul vissza a Várad-hegyaljai végmegállóból. Nektek is jó utat!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes csütörtököt, kispénteket és további jó rádiózást kívánok nektek. Hát visszavette az alkalmazottait a Ford, mert nem vált be az AI. Megnyertük a csatát, legalábbis az elsőt, ha minden igaz. Ezt a hírt is hozom nektek az óra második felében, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No, már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk, és itt a téma, kérem szépen, amit ígértem nektek, hát úgy tűnik, hogy az első csatát már megnyerte az emberiség a gépekkel szemben. Ugyanis a Ford visszavette a korábbi alkalmazottait, mert állítólag nem vált be a mesterséges intelligencia. A cég vezetése úgy látja, az AI nem a munkahelyek megszüntetését, hanem a munkakörök átalakulását hozza. A vállalatnál már most több területen használják egyébként a mesterséges intelligenciát, például a gyártás optimalizálására, a hibák előrejelzésére és adminisztratív feladatok automatizálására. De a cég hangsúlyozza, a technológia nem váltja ki az embereket, hanem új szerepeket teremt. A Fordnál azt mondják, az EMI legnagyobb előnye, hogy leveszi a dolgozókról a monoton, ismétlődő feladatokat, így több idő jut a kreatív probléma megoldó munkára. A cég szerint a jövő gyáraiban a munkavállalók és a mesterséges intelligencia együtt dolgoznak, és a hangsúly a képzésen lesz. A dolgozókat folyamatosan új készségekre tanítják, hogy magabiztosan használják az új rendszereket. A szakértők szerint a Ford álláspontja egyébként nagyon jól mutatja a globális trendet. A mesterséges intelligencia nem robotforradalom, hanem egy olyan eszköz, ami átalakítja a munkafolyamatokat, és új típusú szakértelmet igényel, és még akár nekünk, embereknek is a segítségünkre lehet. Úgyhogy talán a Ford lépése lehet ugye a precedens ebben a dologban, hiszen ők nem váltak meg az alkalmazottaiktól az EMI miatt, hanem ugye visszavették őket, és hát közösen próbálják megtalálni az utat. Hát szerintem ez így van rendjén, nem szabad kiengednünk a kezünkből a gyeplőt, nehogy aztán megvalósuljon a Terminátor vagy éppen a Matrix filmek világa, úgyhogy le a kalappal a Ford előtt, követendő a példa. És követendő a Sláger Plusz, ahol már is érkeznek az újabb kedvencek. Figyeljetek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Ennyi volt a csütörtöki sláger plusz július 2-án. Köszi szépen a figyelmet, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek. Holnap pénteken is várlak benneteket a szokott időben és helyen. Itt a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A folytatásban én leköszönök, jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig indul egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel ára. Különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Projektjeid a Brico ajánlataival kezdődnek. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15%-os extra kedvezményt kapsz a teljes 12 mm vastagság laminált padló kínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is. Brico.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tinédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává, trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja a 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indító berendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott Dávid paritjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Arrow 3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabad idő,

0: kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek, és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás, ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból,

0: tartalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ről Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tinédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli céggel. A szerződés becsült értéke meghaladja a 2 milliárd eurót, ami az izraeli gyártó történetének legnagyobb megrendelése. A csomag légvédelmi ütegeket, indítóberendezéseket, elfogó rakétákat, radarrendszereket, képzési programokat és teljes körű logisztikai támogatást tartalmaz. Fontos eleme az ipari együttműködés is, mivel a gyártás és az összeszerelés egy része Romániában valósul meg. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet miatt egyre több európai állam erősíti légvédelmi képességeit. Csehország már üzemelteti a Spider-t, Finnország a Rafael által gyártott Dávid paritjája rendszert választotta, Németország pedig az Izrael által kifejlesztett Arrow 3-at szerezte be rakétavédelmi célokra. A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek, és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
2: nagy váradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: nyár, forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Na gyerünk!

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás. Ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárló kosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: arra szárnya.
1: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: Esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
3: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
3: Nagyváradon.
4: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: interneten és mobilon
1: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványa rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ről Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben nőtt ugyan 13%-kal, azonban a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat végzi a Dunarja utcai székhelyén. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. Egy országos program keretében felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program elindítását a Szociáldemokrata párt egyik szenátora kezdeményezte tavaly. A jogszabály célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által egyes vagy kettes veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük.
0: És most Nagyváradról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2 milliárd euróért vásárol légvédelmi eszközöket Románia egy izraeli cégtől. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Egyre több tinédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává, trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Spider mobil légvédelmi rendszer beszerzéséről írt alá Románia stratégiai keret megállapodást egy izraeli

0: a védelmi célokra.
1: A teljesítést követő 60 napon belül szabad idővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek, és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek a rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás, ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Drágább lesz a víz, az üzemanyag és néhány díjszabás, ettől a hónaptól ugyanis jelentős többletköltségekkel kell számolniuk a háztartásoknak. A drágulások hatása már most is érződik a bevásárlókosár tekintetében. A Román Statisztikai Intézet szerint az éves inflációs ráta már elérte a 10,9%-ot. Az élelmiszerek közül a legnagyobb áremelkedést a kávé, a tojás, a tej és a marhahús esetében regisztráltak. Szintén ettől a hónaptól vezetik be az Európai Unión kívülről érkező megrendelésekre szóló csomagonkénti 3 eurós kiegészítő díjat, amely a már létező 25 lejes díjhoz adódik hozzá. De módosulnak a vállalkozói tevékenységből, bérbeadásból, osztalékból, kamatból vagy más forrásból származó jövedelmek társadalombiztosítási küszöbértékei is. A nők esetében a nyugdíjkorhatár 62 év és 7 hónap lesz, a teljes járulékfizetési időszak pedig 33 év és 5 hónapra emelkedik. A változás az 1963. decemberében született nőket érinti. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a járművezetőknek, akik megszegik a közlekedési szabályokat, ugyanis a bruttó minimálbér növekedésével párhuzamosan a közúti bírságok is emelkedtek. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216,25 lejre nő. A román rendőrség is megerősítette, hogy az új tarifákat július 1-től alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. A büntetőpont a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A légkondicionáló nagy segítségünkre lehet a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ugyanis a hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kinti forróságba vagy fordítva hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának helyszíne. Felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ról Financiár. Az első negyed év végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lej volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút